De az élet tudod van, amikor szép. Láttam olyannak is többször. És aki fél, az meg soha nem is él. Én meg úgy élek, hogy füstöl.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Valami nem változik, például, hogy ma reggel is azt kívánjuk, hogy ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. És valami bizony, nemhogy megváltozott már, soha vissza nem jön. Például az a világ, amelyben születtél, már nem létezik. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Keep up Demon Hunters és Golden, 8 perccel járunk 6 óra után, augusztus 5. napjánál. Nézem a nap jellegzetességeit, 3-at említhetek meg, de nem mindenkire egyformán érvényes. Például a katolikus naptárban ma van havas boldogasszony ünnepe, de lenn Afrikában, Burkina Faso-ban a mai napon a függetlenség napját ünneplik 1960-ban. Ezen a napon váltak úgymond hivatalosan függetlenni Franciaországtól, amelynek korábban gyarmata volt. Burkina Faso, az felső volt a... Még a régi, emlékszem, hogy még a régi térképeken úgy szerepelt, hogy felső volt a... Hát ma hiába keressük ezt a nevű országot, ilyet nem találunk. És Horvátországban a Hálaadás napját és a Horvát Hősök napját ünneplik, mi pedig köszöntjük őket. Horvátországból jön akkor a kolónia. Mikad Vize, jó reggelt!

Végtelen nyár, Endless Summer 2012-ben volt, aki számára tényleg végtelennek tűnt, pedig az csak egy európai bajnokság volt, igaz, az is ugye egy hónapig tartott, és volt, aki számára jön már megint foci alapon, azt mondta, hogy ez a nyár sosem ér véget, hogyha egyfolytában csak fociznak. Na, az a 2012-es EB volt, idén meg bár túltettük magunkat a világbajnokságon is. Ami pedig a mai napot illeti, úgy tűnik, hogy ez a hét csúcspontja, ami a maximális hőértéket illeti, ugyanis akár 34 fok is lehet itt mi nálunk. Elvileg ennyi nem volt még, és már nem is lesz, mert hónapra csak, idézőjelbetéve, csak 33-at, péntekre pedig már csak 30 Celsius fokot jósolnak, és viharfelhők érkezhetnek a pénteki nappal, és lehet, hogy a szombati napon, annak inkább második felében, amikor már csak 27 fokos csúcsértékre számíthatunk, hol lesz egy kicsi vihar is, egy kicsi zuhi is. Na, de nem, hogy már baj legyen, már most olvadunk el, jaj, nem bírjuk, hát akkor jön a kicsi zuhi. Na, akkor megázunk, az nem lesz jó. Valamit mindig kitalálunk, hogy valahogy ne legyen jó. A mai napon Krisztina nevű hallgatóinkat köszöntjük, egy Krisztina nevet viselő előadóval. Krisztina Aguilera-ról van szó, aki a Maroon 5-val együtt végzi a reggeli tornát, úgy mozog, mint Mick Jagger.

Eros Ramazzotti, più bella cosa. 6 óra 25 perc van, augusztus 5-e, szerda, ha minden igaz. És hát a fesztiválok idejét éljük, nyáron általában ez így szokott lenni. Különböző zenés, nagy, mamut fesztiválok, de vannak kisebbek. Már amennyiben mondjuk például a Farkaslaki Szeres Napokat kisebb fesztiválnak lehet nevezni, végül is az, egy kisebb fesztivál lehetne mondani. És a mai napon fogunk is erről beszélni, ugyanis meghívottak érkeznek. Igaz, hogy a hónap végén esedékes eseménynek nem a zenés vagy a szórakoztató részét fogjuk bemutatni, inkább egy picikét sportosabb szemszögből közelítjük, ugyanis trail running lesz, vagyis rohangálnak majd a hónap végén az emberek. Nem tudom akkor milyen meleg lesz, mert ilyen melegben rohangálni az nem valami kényelmes dolog, de hát hallottuk például az udvarhelyi triatlonosok is már hetek óta hétvégén nemhogy csak szaladnak, még kerékpárra is pattannak, és még úsznak is egyet. Mondjuk az úszás az még úgy belefér, amennyiben a vízminősége ezt megengedi, de rohangálni és keményen tekerni biciklin a nyári kánikulában, hát az nem kényelmes dolog, de hát ha verseny, tudjuk a fociból is, ha esik, ha havaz, ha zuhog, ha kánikula van, és villanysporlás miatt nem este játsszuk a meccset, hanem 40 fokban, akkor bizony, akkor kell lejátszani. Learning to Fly, Bigadalát halljuk, 6 óra 27 perckor, jó reggelt!

Cool and the Gang és ünnep, az a Celebration, 6 óra 33 perc van. A mai napon 47. születésnapján köszöntjük Majoros Pétert, művész nevén Majka, az ózdi rapper, bár nem csak rapper, igazából az ő karrierje egy valóságshowban indult, most nem tudom, hogy a Való Világ vagy a Big Brother, de a kettő közül valamelyikkel, és most már dalszövegíró és azért műsorvezető is. És hát újabban meglehetősen megosztó személyiség, mert hogy azért ő politizál is, hogy ez most jó vagy sem, hogy egy művész politizáljon. De nem tudom, vélemények megoszlanak, de az a baj, hogy amikor az ember általában nem tart ki a saját elvei mellett, hanem a vitorlákat úgy állítja be, hogy ahogy a szél fúj, és akkor az egyik táborból hirtelen átkerül a másikba, ezt nem mindig nézik jó szemmel az emberek. Na, de tehetsége van, ez vitathatatlan. Jó bulikat is csinál, meg én láttam tévés műsorok vezetőjeként, vagy társvezetőjeként, vagy ilyen-olyan megmérettetések, vetélkedők zsűri tagjaként, és nem rossz, nem, van egy jó humora, de na, ez a megosztottság, amit ránk zodított, hát az tényleg több táborra is felosztotta az embereket. De ettől függetlenül a 47. születésnapján kívánunk neki boldog születésnapot, Isten éltesse. Nyilván nem csak őt, hanem mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. Lotfi Begi, Gáspár Laci és Majka, jöhet a hurikán. Jó reggelt!

Jubal és Elena Tilke gyémántok, azaz Diamonds, 6 óra 41 perc van. Hont András neve, gondolom, ismerősen cseng. Nem tudom, hogy itt volt-e most tusványosom. Azt hiszem, hogy talán nem, de talán igen. De mindegy, annyira nem fontos. Mindegy, jó humor érzéke van, és a humorral sok mindent lehet megoldani. Nyilván nem mindenki fogja megtapsolni, hogyha a humornak a célpontja mondjuk éppen az aktuális magyar miniszterelnök, Magyar Péter, mert megeresztett egy ilyen point, ugye azzal kapcsolatosan, hogy amikor még csak jelölt volt, a miniszterelnök jelölt volt a Magyar Péter, akkor talán, most nem tudom, hogy újságírónak, vagy valaki másnak megfogta a telefonját, és beledobta a Dunába, sőt, még fenyegette is az újságírókat azzal, hogy bedobja a Dunába, és akkor ezzel poénkodott egyet, Hont András kitette idézőjelbe, mert hát ha nehéz időket élünk, néha a humor segít a legtöbbet, azt írja Hont András, Magyar Péter fotója mellé idézőjelbe téve, azért jó, hogy ilyen alacsony a Duna vízszintje, mert mindenki ki tudja halászni a telefonját, hogyha úgy alakul. Tényleg humorral azért a legnagyobb nehézségeken is át lehet lépni, így vagy úgy. Nyilván, hogy nem mindenki tapsolja, meg hát a tisztások hülyét kaptak, amikor ilyet látnak. Rossz szokás. Bad Habits. Énekel Ed Sheeran. Jó reggelt!

Királyok és királynő, Kings and Queens énekel, Táván Max, 6 óra 49 perc van. A humorral tényleg jó lehet a magyar politikai helyzetet leírni, hát sokféleképpen lehet, de humorral talán a legjobb, mert legalább van benne valami poén, és javítja a közérzetedet. Így, hát van mit kommentálni most, ugye nehéz időket élnek ott is, mi sem élünk könnyebbeket azért, de itt legalább itt nem most volt a választás. Na de ott ugye, hát április 12-e óta azért úgy látszik, hogy a dolgok megváltoztak rendesen, és továbbra is változnak, de ezt is lehet humorosan nézni, nem véletlenül írta ki valaki a Facebookra, hogy amióta Orbán nem lop, egyre rosszabb a helyzet Magyarországon, és ez még csak a kezdet. Szerintem hívjátok vissza, már mint Orbán. Jó, hát akkor próbáljuk meg mi is ez dal erejéig megtenni ezt. Baby Come Back! Pato Bandon és a UB40-ból ismert Ellie Campbell.

Zafir, azaz Fire, Ed Sheeran dalát hallhattuk, 4 perc választ el 7 órától. Mikával zárjuk a Wecker első óráját, Love Today, 7-kor jöhetnek a hírek is.

0: Inkubátorház épül Keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamos energiatermelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: A lakossági villamos energia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamos energiáról. Energiakrízisben vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antall Loránd RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a Kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsio SK labdarúgó csapata. A 34 éves Lincei Rose kettős mauritiusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauritiusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsio SK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. Két meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Brann Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sabrina Carpenter és Man Child, 8 perccel járunk 7 óra után, most pörög fel igazán a mókuskerék, van, aki már teljes fordulatszámon dolgozik, más még a kávéjával tárgyal a munkakezdés feltételeiről, ráadásul a hét legforróbb napja jön, délután 34 Celsius fok körüli csúcshőmérséklettel, de se baj, itt a rádió az igazi sztár, úgyhogy nem kell mások dicsérjék, a Weckerben ott a tápérték, ébresztő, pattanj fel, ennyit kér most udvarhely. A mai nap túlélési tippje, ne vitatkozz senkivel, a hőség miatt úgyis mindenki már annyira érzékeny. Kellett nekünk meg ennyi érzékenyítés. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyros, 10 éve együtt.
7: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
8: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Kimbrough Castle, Let It Be The Night, korábban már szóltam róla, de talán nem árt megismételni, hogy mai napon is lesznek vendégeink. 9:10-kor kezdjük a beszélgetést Fancsali Jánossal és Máté Attilával. A hónap végén esedékes farkaslak és szenes napokat nézzük egy picit közelebbről, és főleg a sportosabbik oldaláról. Délutánra is van vendégünk, Bot Csilla. 2:45-kor érkezik a Clear Service Wellbeing részéről. És ha már a hétvégén, szombaton és vasárnap új sportággal kerül fel a nemzetközi térképre Székelyudvarhely, talán már most annyit elárulhatok, hogy Székelyudvarhely ad otthont most a hétvégén, augusztus 8-9-én, szombaton és vasárnap Románia első a Professional Disc Golf Association által hitelesített nemzetközi disc golf versenyére. Ez olyan, mint a golf, csak itt ütők és golflabdák helyett frisbiket, speci frisbiket használnak, és minden kevesebb dobásból kell egy adott távolságon keresztül kosárba juttatni a korongot. Holnap erről fogunk majd beszélgetni. Ráadásul, ha minden igaz, akkor a szombaton reggel 9 órakor rajtoló versenynek a kezdődobását maga a polgármesterünk Szakács Pál végzi el. A szervezők azt mondták, van ígéret erre? Hát, színusz most már nem is visszakozhat. Mi is elmondtuk, úgyhogy az ígéret szép, soha betartják, úgy jó. Share és believe. 7:21 van, fél nyolc tájékán a szokás szerint lapszemlével jelentkezünk.

Marina and the Diamonds és Fruit fél 80. A Hargita Népen lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, kisebb költségvetés mellett is nagy nevek. A Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál beharangozójáról van szó, amely egy nappal rövidebb, de egyéb tekintetben változatlanul színvonalas programmal készül idén is. Augusztus 14-e és 16-a közötti hétvégére többek között Nagy-Britanniából, Norvégiából és Lengyelországból érkeznek nemzetközileg jegyzett jazz zenészek. Az idei kiadás sztárvendége pedig Jazz Ahmed Brit Bahreini trombitás, aki az arab népzenét ötvözi a kortárs jazz műfajaival. Pénz kell és idő címmel írnak arról, hogy gáz összetétel és geofizikai vizsgálatoknak kell megelőzniük a szejkefürdői Mafetta épületének statikai felmérését. A szükséges szakértői munkák megrendeléséhez pedig előbb költségvetést kell módosítania a Székelyudvarhely önkormányzatnak. Amíg nem ismert, milyen folyamatok zajlanak a föld alatt, nem lehet biztonságosan és szakszerűen felmérni az épület állapotát, közölte a városvezetés. Ismert a női labdarúgó Superliga első fordulójának műsora. A Román Labdarúgó Szövetség székházában tegnap elkészítették a női labdarúgó Superliga őszi menetrendjét. Az előző idény ezüstérmese Csíkszereda idegenben kezd, a székelyudvarhelyi Vasas Femina pedig hazai pályán kezdi meg a pontvadászatot. Erről és még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában.

Purple Disco Machine és Dopamin, 7 óra 39 perc van. Míg országos szinten akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet, csúcs hőmérsékletet is mérhetnek a mai napon, mi be kell írjuk 35 fokkal. Mondjuk ez sem kevés. Nem véletlen, hogy aki amit tud, megtesz annak érdekében, hogy elviselhetőbbé tegye ezt a hát rendkívül magas hőmérsékletet. A város részéről is láttam már tegnap amúgy, hogy az Urbana Transportnak a locsoló autói mennek, locsolják az aszfaltot. Igen, tudom, hamar elpárolog az a víz, de azért szerintem csak ennyit valamit. Ami nem egy rossz dolog. És persze, hát ugyanúgy működnek a párakapuk, és a szökőkutak is egész nap várják a felfrissülni vágyókat. Viszont nekem van egy jobb ötletem. Strand. Hát ha most nem, akkor mikor? És ne panaszkodjunk a nagy melegért. Ha nem lenne, akkor az lenne a baj. Biztosan. Márpedig nyár van. A városban is. Summer in the city. Joe Cockert halljuk. Jó reggel.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget!
7: Közérdekű hirdetést hallottak!
1: Reklámot hallottak!

A 2021-ben megrendezett 2020-as labdarúgó Európa bajnokság himnuszát hallhattuk. Idén labdarúgó világbajnokság volt, azon is túl vagyunk, de a foci azért már visszatért a közéletbe, hiszen hazai szinten az élvonalban a férfiaknál már elkezdődött a Superliga, az elmúlt hétvégén a második liga is elstartolt. Nem sokat kell várni a harmadik felvonásra, ez augusztus utolsó előtti hétvégén, 22-én, 23-án indítja el a lányoknál, vagy a nőknél, ha úgy tetszik, az élvonal pontvadászatát. Aztán augusztus utolsó hétvégén, 29-30-án indul a labdarúgó harmadosztály is. Mindkettőben amúgy érdekeltek vagyunk, hiszen a lányoknál a Vasas Femina képviseli a legmagasabb szinten a labdarúgást. Udvarhely szempontjából pedig a férfiaknál a legjobbak, ugye az SFC színeiben vagyunk a harmadosztályban. Úgyhogy augusztus az még nyár, az még a szabadságolások, vakációzások ideje, viszont a sport szempontjából hát annyira nem vakációs, meg szabadságos, hiszen az egy dolog, hogy kezdődik a bajnokság, de hát hetekkel előtte el kell kezdeni a felkészülést, úgyhogy könnyű nézni, meg kommentálni pályaszéléről, hogy a focisok így, meg úgy, meg amúgy, de ne felejtjük el, ők jóval kevesebbet szabadságolnak, mint mi, vagy akár a pedagógusok.

0: Inkubátorház épül keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamosenergia termelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: Tehát lakossági villamosenergia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamosenergiáról. Energiakrízisben vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antal Lórán, RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsio SK labdarúgó csapata. A 34 éves lincei Rose kettős mauriciusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauriciusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsio SK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. 2 meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Bram Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sabrina Carpenter és Juno, 9 perccel járunk 8 óra után, immár a Wecker harmadik órájában. A következőben vendégeket fogadunk, és sportszerűen fogunk majd beszélgetni a szó bármelyik értelmében. Miközben készülünk a hét legforróbb napjára, legalábbis a prognózis szerint. 35 Celsius fok, az nem kevés. Bár azért legyünk őszinték, augusztusban annyira nem ritka. Hogy ezt nehéz elviselni, az más dolog. Annyira nem egyszerű elviselni, de vannak rá jó lehetőségek is. Strand, sörsátor. Aztán már meglátjuk, hogy az árnyékok is árnyékot keresnek maguknak.

0: I like music.
1: Star reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Morás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

A Mr. Mr. együttes 1984-es dalát dolgozta át. 20 évvel később az Inner Circle, kicsit regesítve a Broken Wings, Törött Szárnyak című felvételét. 8 óra után járunk 19 perccel. Mire hallgassunk most, a fejünkre vagy a szívünkre? Van, amikor az egyik, van, amikor a másik választása jó. De mikor melyik? Na ez a nagy kérdés. Head, Heart, Joel Corey-t halljuk.

0: életi stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

Spirit in the Sky, 8:28 van, nézem, hogy kik születtek ezen a napon, híres emberek. Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon 1930-ban. Ő 2012-ben 82 évesen hagyott itt minket. De születésnapot ünnepel Nacsa Oliver, magyar humorista, előadó, művész, producer. Majoros Pétert, azaz Majkát már említettem, ő 47 évet tölt a mai napon, de a mai nap ünnepeltjei közé tartozik Fluor Tomi, aki 39 éves lett, amúgy az ő anyakönyvezett neve Karácson Tamás, és 43 évet ünnepel Dukai Regina, magyar modell és énekesnő. Őt halljuk most, befogom a számot.

Bobby Summer, Jabba Jabba, 8:36 perc. Már látok fotókat, ezek nem AI fotók, hanem tényleg emberek valami különleges dologgal szembesülnek. Ugye a Dunából elfogyott a víz ezek szerint, és hát jönnek elő a dolgok, amelyek éveken, évtizedeken át a víz alatt voltak. Nyilván ez még azzal is jár, hogy a túl nagy merülésű teherhajók, uszályok és szállodahajók a partmenti kikötőkben vesztegelnek, egyszerűen nem közlekedhetnek. Miközben légifotókon és a mederben állva is látszik a folyó egykori fenekének mekkora szeletei kerültek felszínre, és miket hoznak felszínre. Mamutcsontokat, náci hajó, ágyugolyó, világháborús robbanótestek, mondjuk ezekkel csak óvatosan, és még egy katonai motor is előkerült a Fekete erdőtől a Fekete tengerig folyó, most több szakaszon inkább csordogáló Dunából, amit súlyosan érint a forró, száraz nyár. Budapest is tudna mesélni. George Ezra dalát halljuk.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Girosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Post Malone és Guy Fawkes 9 perc választ el 9 órától. Újabb óra víg a Vekkerből, 9-kor pedig ismét híreket hallhatunk. Rajtad múlik, It's on you, énekeli a Real McCoy.

0: Inkubátorház épül Keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamosenergia termelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: Tehát lakossági villamosenergia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamosenergiáról. Energiakrízisben vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antal Lóránt, RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a Kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgó csapata. A 34 éves lincei Rose kettős mauriciusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauriciusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsi OSK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. 2 meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Bram Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Rohanjunk akkor egyet, bár ettől az idő nem fog hamarabb múlni, és a napok sem repülnek el hamarabb, de azt nem árt tudni, hogy a hónap vége elhozza udvarhelyszék egyik, hanem a legpatinásabb megmozdulását, fesztiválját, akár így is nevezhetjük, egy olyan falunap, ami felér egy városnapokkal, de most ennek a sportosabbik oldalát fogjuk érinteni, nyilván úgy, hogy azért megemlítjük a főrendezvényt is. Erről fogunk beszélni meghívottjainkkal, hogyha valaki Facebookon követ minket, akkor balról jobbra láthatja, hogy itt van velünk a Máté Attila, és mellette Fancsali János, a Szenes Trail Run szervezői. Jó reggelt, jó napot, kinek mit, nem tudom. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük a rádió hallgatóit és nézőit is.
0: Immár igen. Farkaslaki Szenes napok régóta vannak. Nem annyira régi, hogy az emberek kicsit megmozdulnak gyorsabb tempóban, magyarul szaladnak, sőt, ezt most egy újabb szintet lépett, ha minden igaz az idei rendezvényen.
1: Pontosan idén a Szenes napokkal a 24. kiírásához érkeztünk, és ugye minden évben, amikor kezdjük el a szervezést, összegyűl a társaság, és átbeszéljük, akkor mit kéne másképp, mit kéne szebben, mit kellene jobban, és van egy olyan általános tapasztalat, hogy ami Szenes nap, és engem ez egy kicsit bosszant is amúgy, az arról szól, hogy kik voltak a fellépők, és kik lesznek a fellépők.
0: Nem lesz könnyű ezen változtatni.
1: Már pedig tisztelettel jelentem, hogy nem csak a fellépők, tehát persze a legérdekesebb pontjai egy ilyen rendezvénynek, de van rengeteg olyan programpont, ami szerintem és szerintünk értékessé teszi ezt a rendezvényt, ezért éppen ezért arra a döntésre jutottunk, hogy idén a Szenes napok jó bevált programjait egy kicsit még nagyobb hangsúlyt fektetünk rájuk, felturbózzuk, ráncfelvarjuk, vagy igazából nevezzük akárhogy is. És éppen ezért történt az, hogy ugye az elmúlt években már azt hiszem 4 vagy 5 alkalommal szerveztünk rövidebb távon futásokat, főként gyerekeknek. Ha tavaly ezt kitoldottuk egy 21 kilométeres trail run-nal, és idén gondoltunk arra, hogy akkor csináljunk ebből egy komoly, vagy amennyire lehet egy
0: komolyabb... Vagy társítsuk, ugye, ugyanakkor.
1: Társítsuk más távval is, legyen egy futó esemény, ami mindenképp a Szenes napok, farkaslegi Szenes napok égisze alatt fog zajlani.
0: Mi veszi rá az embert, vagy mi a cél azzal, hogy az augusztusi kánikulában az embert megszaladtassák? Van rá például, éppen most az udvarhelyi triatlonosokat néztem az elmúlt hétvégeken, kánikulában 34-35 fokban szaladtak, ráadásul nem úgy szaladtak, még biciklire is pattattak, meg ugye a triatlonnak köszönhetően még úsztak is egyet, itt most csak szaladásról van szó. Azért mégis augusztusban szaladni?
2: Igen, biztos, hogy igényel némi felkészültséget. Szerintem a szenvedély az nagyon fontos, hogyha valaki beleáll ebbe a sportágba, akkor biztos, hogy megtalálja számára azokat a pontokat, vagy azokat a támpontokat, ami élvezetessé teszi a futást. Hát igyekeztünk a versenyidőpontját egy órával korábbra rakni, a kezdetben 10-re gondoltunk, de így 9-től lesz. Úgyhogy még nem lesz éppen olyan nagy kánikula. Nyilván most augusztus végén még az is benne van, hogy kicsit szeles lesz az idő, az is benne van, hogy éppen lesz egy csepergő eső. Nem tudjuk előre 3-4 hétre az időjárást ennyire pontosan, de reméljük, hogy pont ideális lesz. Tehát ez bízunk benne. Aki rendszeresen szalad, szerintem nem okoz gondot, hogy ezeket a távokat, vagy bármelyik távot is lefussa. Tehát ugyanúgy, ahogy ősszel és tavasszal, akár télen is a -5, -10 fokba is lehet szaladni. A kánikulába való szaladásnak is kellő felkészültséggel, tehát hidratáció, megfelelő folyadékbevétel, hogy mondjam szép magyar nyelven, illetve megfelelő utánpótlás, különféle elektrolit, sóoldatok utánpótlása elengedhetetlen, és szerintem az egy fontos támpont.
0: Soknak szenvedélye a futás, Farkaslakán kívül is udvarhely, stb. És udvarhely széket belevonhatjuk. Ha esetleg valaki eddig még nem vett részt a Szenes napok futóversenyén, talán ez most vonzóbb lesz számára, gondolom. De tervezitek ezt? Van egy ilyen cél?
1: Reméljük, és tisztelettel várjuk. Sőt, élőadásban egyenesen tisztelettel hívunk bárkit, tehát azt is, aki már több maratont lefutott, de azt is, aki éppen azon gondolkodik, hogy vegyen-e futócipőt, vagy milyen cipővel szaladja le az első kilométereit. Nézd, nekem nem olyan rég, tehát augusztus 1-én egész pontosan volt 2 éve, hogy elkezdtem ezt az őrültséget. Én tisztán emlékszem, hogy addig még autóban volt, hogy rájuk is dudáltam, hogy ne fussatok, bolondok.
0: és applikáción
1: megnéztem, hogy 2 évvel ezelőtt az első futásom az úgy állt össze, hogy másfél perc séta és 1 perc futás. Másfél perc séta, 1 perc futás. Egyszerre 170 méter tudtam összefüggően futni, most már ennél kicsivel több is megy, úgyhogy tényleg az a lényeg egy-egy ilyen eseménynél szerintem, de ennél nagyobb eseményeknél is, hogy álljunk a célhoz. Tehát igazából az első lépést tegyük meg, induljunk el, reggel keljünk fel, vagy délután, melután induljunk el arra a futásra, mert igazából az első lépést, hogy megtettük, a futás nem mint a fekvőtámasz, szerintem a leghamarabb adja a pozitív visszajelzést. Ha egy kicsit is ráhangolódsz, nagyon hamar tudsz fejlődni benne, és a pozitív visszajelzéseket kapán nagyon rá tudsz kattanni.
0: Mi változott meg benned így az elmúlt 2 év alatt? Mert most szenvedélyed lett, de annak kell legyen itt, ahogy mondtad is, valami pozitív hatása, valami jó dolog benne. Azon kívül, hogy lefutottad, és a végén nem tudom, van egy olyan érzés az emberben, hogy oké, megcsináltam, de azért ez elegendő ahhoz? Vagy van még valami plusz, ami én ezt nem fogom abba hagyni, amíg...
1: Szerintem nem változott semmi. Tehát én úgy
0: pozitívom, azért, tehát egészségesebb.
1: Maximumban jobb a hangulatom, jobban érzem magam, lement néhány kiló. Tehát igazából, ha összeadjuk, ez így teljesen elég is, de nem hiszem, hogy a rám eső pozitív hatásokról kellene beszélni, hanem inkább arról, hogy valahogy győzzünk meg az adás keretén belül, hogy minél többen...
0: Ezzel próbálom én is őket meggyőzni.
1: Vegyenek részt ezen az eseményen, ugyanis ha jobban megnéztük, és azt is beszélgettük, arról is beszéltünk Attilával, hogy udvarhelyszéken úgymond ilyen esemény nem sok van. Tehát ha a piacot... idézőjelben a piacot nézzük, akkor bőven van rés, és miért ne legyünk farkaslakán, legyen a farkaslaki szenes napok ennek is, egy ilyen típusú eseményeknek is az úttörője, ma azt látjuk, hogy hála a Jóistennek egyre többen csatlakoznak. És nem csak farkaslakán, nézzük meg a Székelyudvarhelyen, illetve a nemrég elkészült bicikliúton esténként nagyon sokan Szelke irányában, nagyon sokan vagy a Salakon, itt Udvarhelyen nagyon sokan járnak mozogni, futni.
0: Amint csak javítani lehet, hogyha majd lesz tényleg egy olyan futósáv, hogy ne tegye tönkre az ízületeidet, stb. Mert oké, ami nem változott, több táv van. Sőt, bővült, ugye?
2: Igen, az idéntől bevezettük a 10 kilométeres versenytávot, ez, hogyha lehet így ismertetni, a községen belül van Farkaslakán, ugye ugyanott, ahol a 21-es félmaratoni táv indul, ez is onnan indul. Hát Farkaslakán belül megy végig az aszfalton, illetve lemegy Szentlélek és Bagárfalva irányába, majd vissza. Úgy állítottuk össze az útvonalat, hogy a szint is, körülbelül egy ilyen 100 méter szint van összességében benne, tehát az szerintem minimális egy amatőr futónak, aztán egy profinak pláne. És teljesen aszfaltozott, úgyhogy egy jó aszfaltcipővel lehet jönni szaladni.
0: Akkor gondolom, hogy a rendőrséget is be kellett vonni a biztonság érdekében.
1: Igen.
0: Tehát nem kergetnek le senkit sem az útról. Ott nem a fű szaladj, ott hagyjál, jön a kocsi.
2: Nem lesz probléma.
0: Igen. Nem lesz ilyen gond. És ami még plusz, nekem ez egyből így szembefutott, még mielőtt mi váltottunk volna pár szót erről az eseményről, hogy itt most díjazás is szóba került, nem is akármilyen, és mégsem ez a lényeg valahol. De azért van egy céled, hogy most már azért úgy szemrevaló díjak is kilátásban vannak helyezve.
1: Azt gondolom, elmondhatjuk magunkról, hogy mindketten amatőr futók vagyunk. Tehát attól függetlenül, mert amilyen amatőr futók vagyunk, vettünk részt néhány nagyobb
0: futóversenyen,
1: eseményen, és egyik esemény sem a pénzdíjazásról szól. Mindenhol voltak, vagy mindenhol vannak az első dobogós helyezések, ugye pénzdíjazások, de nem arról szól az esemény, ugye, mint ahogy mondtam az elején is, hogy itt az a lényeg, hogy álljunk a rajthoz. Így van, megfogalmaztunk, vagy próbáltunk keretet létrehozni a díjazásokra. Mindez csak azért, hogy az a sportoló, aki komolyan veszi a futást, az is érezze magába, vagy kapjon egy motivációt, hogy már pedig akkor el kell jönni úgymond vidékre is, részt kell venni egy-egy ilyen eseményen, hogy a saját motivációját egy kicsit feldobja.
0: Most ebben azért akarom beütni a farkaslaki szanás napok, hogy napra pontosan mondja meg, hogy ez mikor lesz. Azt tudom, hogy augusztus utolsó hétvégéje, ugye?
1: Így van.
2: Augusztus 29-én lesz a futás.
0: Ez szombat?
2: Szombati nap, szombat reggel.
0: És 9 órától, ha jól értettem?
2: Hát 9 órától rajta a
0: nyilván ezt megelőzi. Igen. Gyülekezés, sőt, még azt megelőzően regisztráció adott esetben.
2: Hát a regisztrációt azt augusztus 14-ig éjfélig toltuk ki. Nyilván utána is lehet regisztrálni, viszont nem tudjuk garantálni a teljes rajtcsomagnak a biztosítását. Gondolok itt például a pólókra. Tehát most nyilván szívesen fogadunk mindenkit, aki 14-ig után regisztrál, hogyha esetleg lekésed, de akkor nem biztos, hogy teljes lesz a rajtcsomag. Úgyhogy ezért szabtunk egy ilyen 14-i határidőt, hogy mindenki kellően fel tudjon készülni.
0: Hol lehet regisztrálni?
2: Interneten elérhetőek vagyunk, szenesrun.ro weboldalon.
0: Közben nézem a címét, hogy ugye Trail Run, de akkor Szenes Run. Run?
2: Szenes Run, igen.
0: Run,
2: Szenes,
0: angolul Run, angolul, igen.
2: .ro. Szenesrun.ro. És három távunk van, ugye van a 3,5 kilométeres táv, az teljesen mondhatni az, hogy az amatőröknek, vagy akik el szeretnének éppen kezdeni szaladni, illetve ugye, mint említettem, a 10 kilométeres táv az a község között lesz, tehát Farkaslaka, Szentlélek, Bogárfalva is vissza Farkaslakán a központba lesz a cél. A harmadik az egy nagyobb kihívás, nagyobb falat, ott már haladóbb szaladókat is várunk, az a 21,5 kilométeres terepfutás, trail run, az egy olyan 560 méteres emelkedéssel.
0: Szintkülönbség, igen.
2: Annyi lesz annyi lesz az
0: de emelkedő. Inkább emelkedő, úgy van a...
2: 560 méter emelkedés, körülbelül ugyanannyi ereszkedő. De lesz egy olyan 8-10 kilométer, közel 8-10 kilométer egyenletes terep fenn a Gordon fensíkján.
0: Gyorsan lecsekkoltam, hát ugye van a szenesurun.ro honlap, de itt látom a kompetíció.ro-ra is kitették a verseny. Nyilván, hogy van Facebook oldal a terep és tömegfutás, ugye a Farkaslaki Szenes Napok keretében. Runmap.ro, Visit Hargita, na, úgy látszik, hogy promozzátok. Ez a cél is valahol, ugye? És a díjazásnak is van egy ilyen nem titkolt célja, hogy legyen vonzó, vagy tegyétek vonzó.
1: Legyen egy közösségi esemény. Ugye mi hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a 3,5 kilométer az a kezdőknek, gyerekeknek, és úgy le is jár, de mi történne, ha családok jönnének ki? Mi történne, ha lenne a szombat délelőtt egy családi esemény, és igazából ez tegnap este jutott eszembe, én olyan büszke voltam rájuk, tegnap este két barátommal futottam le 10 kilométert, és a harmadik barátunk elkísért biciklivel. Mi történne, ha ezen a szombat reggelen családok jönnének, szerzünk, lesz a DJ, lesz egy kicsi bulis, fesztiválos hangulat. Mi történne, ha kiállnának és szurkolnának ezeknek a gyerekeknek, de nem csak a idősebbeknek is. Sőt, innen a mikrofontól is a község lakóit arra bíztatom, mert a következő hetekben az útvonalon majd többször el fogunk menni, hogy nyugodtan álljanak és biztassák a ott elhaladókat, sőt, meleg esetén lehet slagból locsolni is, feltéve, ha folyik lesz víz.
0: Értékes nevű lett a víz manapság, igen.
1: De az a lényeg, hogy vegyünk részt, menjünk oda, biztassuk. Ugye, és ezt is egymás között, mert Attilával nagyon, nagyon gyakran futunk együtt. Az elmúlt években, vagy amikor elkezdtük, akkor nagyon gyakran utána kiáltottak, hogy nincs más dolgotok, vagy jobb lenne ezt csinálni, vagy miért nem vagy a kocsmába, vagy bármi. Szép, mostanra eltűnt. Mostanra már megszokottá vált, hogy van két bolond, aki fut a faluba, sőt a kettőből most már mondhatom, az büszkén mondom azt, hogy már vagyunk többen, lehet, hogy már több mint 10 futunk, csak lehet nem a falu között, kint a pályán, itt ott, ott.
0: Nekem azt tetszett, hogy mondtad te, hogy régebb kocsival mentél, fussatok bolondok, sárepről oda kerültél a helyébben.
2: Teljes. Épp azt akartam hozzáfűzni az előbb Jánoskának a beszédéhez, hogy ugye a szülőket is azért szeretnénk megkérni, hogy tényleg hozzák el a gyerekeket, mert
0: szaladjanak
2: velük, mert a példamutatás a legfontosabb. Úgyhogy nem mindegy, hogy mit lát a gyerek.
0: Nem tudom, említettük, hogy szombat, utolsó szombat augusztusból reggel 9 óra, sőt, azért nem árt hamarabb ott lenni. Mondtuk azt a pontosan a helyszínt? Azt mondtad, hogy akkor honnan indul, vagy hol kell gyülekezni, hogy azért tudják. Ha mondtuk is, nem árt talán elismételni.
2: Hát igen, egyszerű, Farkaslakán a központban, tehát úgy a központban, hogy a plebánia hivatal előtt, illetve ott van egy vegyes üzlet is, ott az a központi rész, hát azt nem lehet eltéveszteni, ott van gyülekező, reggel 7:30 után lehet átvenni a rajcsomagokat, 8:30-ig, iratkozás, illetve aláírás, ez a felelősség, nyilatkozott aláírása, ilyen igen. Administratív
0: ezek kötelező dolgok, tehát
2: az... utána jön a bemelegítés, és utána adunk teret, a időt a rajtnak.
0: És természetesen lesz diátadás.
2: A diátadás az később.
0: Nyilván utána.
2: Lefutja akkor, igen.
0: Beszéljünk a díjakról egy keveset? Vagy milyen kategóriában kik kaphatnak díjat például? Nyilván mindenki részesül.
1: A díjakról szerintem Attila fog mesélni, de egy dolgot szeretnék én még itt kiemelni a iratkozás jelentkezésnél. Ugye a 10 kilométeres távnál adtunk egy korhatárt, ahol, ha jól emlékszem, hány éves kortól lehet jelentkezni?
2: 14.
1: 14 éves
0: kortól annál kisebbek azért.
1: Annál kisebbek, nem. De pont ez is milyen érdekes, hogy rádióval jövésünk előtt egy nappal. Tegnap kaptunk üzenetet mindketten, hogy vannak olyan szülők, akik hoznák a 12-11 éves gyereküket, akik már többször futottak le 10 kilométeres távot, tehát nincs akadálya. Ebben az esetben kérünk egy külön nyilatkozatot természetesen a szülőtől, hogy ő jóvá hagyja és vállalja bármilyen probléma történik, ugye, mert itt igazából az a legfontosabb, hogy induljunk el minél többen, de hogy mindenki érjön célba.
2: Egészségesen.
1: Tehát...
0: Jó, díjazások?
2: Hát a díjazás az... Nem állapítottunk meg korosztályos díjakat. Külön női és férfi kategóriákat díjazzuk. Első, második, harmadik hely. De egyértelmű, azzal kellett volna kezdjem, hogy mindenki nyer, aki befut. Illetve aki elindul. Tehát ez egy nagy díj, nagy élmény tud lenni. Főleg, hogyha elsőként teljesítesz egy 10 kilométert. Mert na, a 10 kilométer nem sok, csak amikor le kell szaladni, akkor meggyűnek a végére, hogyha még nagyon kezdő vagy. Illetve a 21 pláne. Tehát nagyon nagy élmény tud lenni, amint a célba beérsz. Tehát visszatérve a díjakra, az, ha mondhatom az összeget, az első díj a mind férfi, mind női kategóriában, mind két távon, az 1000 lej. A második díj az 750, illetve a harmadik az 500 lej. Mind a 10, mind a 21 kilométeres távokon.
0: És nyilván közben zajlanak a szenes napok odafent, többek közt a kalondatetőn is, és aki esetleg akár szalad, de főleg, hogyha szalad, akkor azt is megérdemelheti, hogy majd felmenjen, kimenjen a rendezvénynek a fő helyszínére is, megjutalmazza magát. Most nem tudom, egy jeges limonádéval, egy pofasőrrel, egy jó kis fröccsel lesz lehetőség.
1: Pontosan mindenre lesz lehetőség.
0: Maradt-e valami nagyon fontos, amit említést érdemel, és nem tettük eddig még szóval?
2: Igen. Jöjjön el bárki, aki tud, és nagyon szívesen látjuk. Hozzam magával az energiát, a jó kedvet.
1: És nagyon szívesen látunk téged is, Csaba. Ugye a beszélgetés elején, ami még offline volt, elszóltad magad, hogy néha te is szoktál futni, úgyhogy...
0: Régebb rendszeresen, nem az, hogy szoktam. Alfus neki, mit tudom én, különböző községnapok. Gondolkodom, hogy Farkaslak, ott még nem.
2: Hát akkor itt a lehetőség.
0: Meg kell törni a jeget whisky nélkül. Jó, srácok, sok sikert. Valószínűleg, hogy azért a szenes napok lesz még téma egy ehhez hasonló beszélgetésben, picivel később, a rendezvényt megelőzően. Általában az a szokás, hogy hozod magaddal a polgármester, vagy a polgármester hoz magával, nem tudom, de akkor beszélünk még a szenes napokról, de mivel ez egy eseményen belüli esemény, és megkövetel, vagy ajánl némi előiratkozást, ugye ezzel már most érdemes foglalkozni. Srácok, köszönöm a beszélgetést, és sikeres szervezői munkát. Maradt még valami?
1: Ó, van még jócskán tennivaló. Tehát ugye frissítőpontok lesznek, de nem csak kint a hegyen is lesznek frissítőpontok, tehát ha önkéntesekre van még, toborzásra van még szükség, mert még rengeteg apróság van, amit el kell végezni, de igazából az háttérmunka, úgyhogy innen is köszönjük a lehetőséget. Csaba, is várunk mindenkit a futásra.
2: Köszönjük szépen.
0: Máté Attila, Fancsali János, köszönöm a beszélgetést.
1: Legyen szép napotok.
2: Köszönjük.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

Minden egyes nap. Hát tombol a nyár minden egyes nap, de ha minden igaz, akkor a mai napon csúcsosodik két mi nálunk. Készüljünk nagy hőségre. Vigyázzunk magunkra és egymásra. 6,5 perc választ el 10 órától. 10-kor érkeznek a hírek, addig is folytatjuk a Bieber dalával. Bocsi, azaz. Sorry.

0: Inkubátorház épül Keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamos energiatermelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: Tehát lakossági villamos energia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamos energiáról. Energiakrízisben vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antal Lórán, RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsio SK labdarúgó csapata. A 34 éves lincei Rose kettős mauriciusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauriciusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsio SK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. Két meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Bram Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztáb kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Magic Club és Spider Ghost, majd kiölel át. 10 óra után járunk 22 perccel, szerda van augusztus 5-e, holnap kezdődik Kolozsváron az Untold Fesztivál, amely 4 napon és 4 éjszakán át várja a résztvevőket. A szervezők közleményben ismertették a legfontosabb tudnivalókat, és ezeket tényleg nem árt tudomásul venni, főleg, hogyha szeretnének ott lenni és szórakozni, bulizni. Amit még tudni kell, az idei nagy színpad az Untold történetének legnagyobb színpada lesz, 127 méter széles, 38 méter magas építményen összesen 1250 négyzetméternyi LED kijelző kap helyet, a látványvilágról pedig több mint 1070 fényforrás gondoskodik. Az idei kiadáson többek között Sting, Louis Capaldi, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Florida és Zara Larsson lépnek fel a nagy színpadon. Utóbbival folytatjuk Lush Life.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Maguire és happiness, azaz a boldogság. Hát ezzel valahogy nem kéne takarékoskodni. És jó lenne, hogyha mindenkinek jutna egy megfelelő adag, hogy érezze, hogy az életnek van szép oldala is. Na, van árnyékosabb oldala is, de az árnyék ilyenkor felértékelődik, az még akár jól is jön, hogyha a pozitív oldalról tekintjük. Én is a pozitív oldalról tekintem a mai adás végét, hiszen azt szokták mondani, hogy minden búcsú egy kis halál, de minden halálban ott van a feltámadás reménye, ebben az esetben a viszont, nem is látás, inkább viszont hallás reménye, ami, ha minden jól megy, holnap reggel 6 órakor meg is történik. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes napot, vigyázzanak, keresik az árnyékos helyeket, hűsüljenek, vigyázzanak magukra és egymásra. A legjobbakat kívánom holnapig. Ciao.

0: Inkubátorház épül Keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamos energiatermelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: Tehát lakossági villamosenergia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamosenergiáról. Energiakrízisben vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antall Loránd RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsio SK labdarúgó csapata. A 34 éves Lincei Rose kettős mauritiusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauritiusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsio SK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. Két meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Bram Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban.
1: Want it?
0: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
1: Wait.
0: Miénk a nyár? Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszik.

0: meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambirja.ro oldalon.
1: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Inkubátorház épül Keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamosenergia termelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: Tehát lakossági villamosenergia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamosenergiáról. Energiakrízisbe vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antall Loránd, RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsio SK labdarúgó csapata. A 34 éves lincei Rose kettős mauriciusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauriciusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsio SK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahçe Sturm Graz odavágót játszanak. Két meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Bram Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt párszor.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszállítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán és vidáman.
1: Lazán és vidáman itt vagyunk, szó szerint, és indítjuk a mai Sztár délutánt. 12 óra után 16 perccel. Ma van a legforróbb délutánunk. Ezen a héten legalábbis az előrejelzések szerint lesz 34 fokunk is a következő órákban. Úgyhogy tartózkodjatok minél többet légkondicionált helyiségben, árnyékban, hogyha strandoltok, és kerüljétek a forró napsütést. Igazából pedig én mindenkinek azt ajánlom, hogy ha tehetitek, akkor menjetek fürdeni a délutáni órákban, lubickoljatok, csobbanjatok, ússzatok, és legyetek víz mellett, aki pedig dolgozik, annak mindenféleképpen ajánlott a légkondi, viszont azzal is csak óvatosan. A legforróbb slágerek egész délután 17 óráig itt a Sztár délutánban szólnak, a mikrofonnál pedig Bedő Erika, tartsatok velem!

0: szárnya.
1: Halott pénz és a gyerekek, hát nagyon sikeres lett ez a daluk 2026-ban. Coldplay felvételével megyünk tovább. Köszöntjük a névnaposainkat, hiszen augusztus 5-én is van, akit köszönteni. Nézzük, hogy kik ünneplik a névnapjukat. Ma a Krisztinákat köszöntjük. Wow, hát ez a leggyakoribb név itthon szerintem. Rengeteg Krisztina ismerősöm van, és szerintem nektek is, úgyhogy lehet küldeni nekik is üdvözlő üzeneteket, és jó kívánságokat írni a SMS-ben a 0757 57 51 71-es számra. Latin eredetű ez a név, nézzük, mit írnak a Krisztinákról. Azt írják, hogy ha elvállal egy feladatot, szereti úgy elvégezni, ahogy azt ő látja a legjobbnak, mások ehhez igazodhatnak, ha segíteni akarnak, de ha nem, akkor jobb, ha más dolgok felé fordulnak. Csak arra koncentrál, amit csinál. Így sokszor nem észlel olyan emberi jelzéseket, melyek figyelembevétele nélkül nem csak csapatmunka nem létezik, de a személyes kapcsolattartás is lehetetlenné válik. Ezért nehezére esik Krisztinának, hogy másokkal harmóniában dolgozzon. Hát boldog névnapot, kedves Krisztina, Kriszti, Kriszta, Krisztácska, nem tudom még, hogy szoktátok becézni a Krisztinákat. Krisz, ugye, ha azt inkább a férfiaknak szokták mondani, és az egy angol név, de Isten éltessen benneteket sokáig. Krisztina Aguilera jutott egyébként eszembe, tőle is meghallgatunk majd egy dalt Coldplay felvétele után, majd érkezik hát egy dalt kiválasztok addig még, jó? 3 és fél perc alatt, kigondolom. A születésnaposoknak is szólnak a dalok.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Szerdán is augusztus 5-én itt vagyunk, és hozom a legjobb zenéket. Na meg a legfrissebb információkat, ha már a közlekedést szeretnénk kiemelni legfrissebb információként, akkor azt tudom mondani, hogy a Kossuth-Lajos utcában félsávos útlezárás van. Nem tudom, milyen munkálatok zajlanak, nem kaptam semmilyen részletet a Székelyudvarhely városa Facebook oldalán, de Csaba mondta, hogy kijárt, és látta, emiatt pedig a Sziget utcában torlódásra lehet számítani, úgyhogy óvatosan vezessetek, és balesetmentes közlekedés mindenkinek!

0: I like music. Sztárreklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!

legnagyobb slágerek változatosan. Ebben a forróság van is, hiszen az Országos Meteorológiai Szolgálat mai értesítése szerint 10 óra és holnap reggel 10 óra között hőhullámra, kánikulára, szélsőségesen magas hőmérsékletre, fokozott hőérzetre, trópusi éjszakára és még légköri instabilitásra is lehet számítani. Aztán péntektől fokozatos lehűlés kezdődik, a lehűlés pedig az abban nyilvánul meg, hogy nem 33 fokunk lesz, hanem 28-29, az valamivel már kellemesebb nyilván. Aztán augusztus 6-án csütörtökön déli 12 órától péntek este 9 óráig sárga besorolású viharriasztás is érvényben lesz térségünkben. Na igen, most a kánikula után jönnek a viharriasztások, és így felváltakozva folytatódik augusztus, hol viharriasztás, hóhőségriasztás, ez a kettő váltakozik, és valahogy így eltelik a nyár harmadik hónapja is, úgyhogy vigyázzunk magunkra, főként ebben a melegben. Keresztes Ildikó érkezik, és Ice MC dala hírek előtt.

0: Inkubátorház épül keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamos energiatermelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: Tehát lakossági villamos energia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamos energiáról. Energiakrízisben vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antal Lórán, RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsio SK labdarúgó csapata. A 34 éves lincei Rose kettős mauriciusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauriciusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsio SK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. Két meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Bram Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: kis áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumbán optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

I love my people. Hát szerintem Majka annyira nem szereti most az erdélyi rajongóit. Képzeljétek el, milyen nagy sztoriban vagyunk. Hát főleg ő. Ma ugye a SZIK Fesztivál keretein belül Majka koncertre került volna sor. És hát a Majka koncert az röviden szólva elmarad. Ezt posztolta Majka 2 órával ezelőtt a Facebook oldalán, úgyhogy fel is szeretném olvasni, hogy mit írt ki Majoros Péter. Kedves Sepsiszentgyörgyiek, este 11-kor a privát telefonszámomra kaptam egy életveszélyes fenyegetést. Az SMS írója közli, alig várja, hogy kiérjünk Erdélybe, és revansot tudjanak venni rajtam az őket ért sérelemért, és hogy tisztában vannak vele, hogy hol szállunk meg, ki a biztonsági cég a rendezvényen, és hogy milyen útvonalon haladunk majd a zenekarra. És természetesen azt is, hogy hazaáruló vagyok. Ugye nem kell mondanom, vajon honnan ered ez a gyűlölet, írta Majka. Folytatta, bár hozzászoktam a mocskolódáshoz és ahhoz, hogy az embereknek időnként csípi a szemét a mondanivalóm, de ahhoz, hogy a saját privát számomon zaklassanak éjjel, ahhoz nem. Az ügyvédünk azt tanácsolta, hogy vegyük ezt komolyan, a feljelentést megtesszük, és utána járunk annak, hogy kik akartak bajt okozni. A koncertet, az utazást és azt a 2 napot, amit ott szerettünk volna eltölteni. Így nem tudjuk bevállalni addig, amíg ez nem tisztázódik. Ha rendeződött a helyzet, kárpótoljuk a közönséget, megértést kérünk. Írta ezt Majka, vagyis elmarad a mai koncertjeit Sepsiszentgyörgyön, és még utána írta, hogy utóirat teljes döbbenettel veszem tudomásul, hogy hová züleszi le az emberek gondolkodását a politika, főleg egy nem politikussal szemben. Na jó, azért. De Majka is olyan viselkedési formát mutatott az elmúlt időszakban, hogy én szerintem ez az erdélyeknek annyira nem tetszett, és még sok másnak. Oké, hogy nem politikus, de azért nagyban belecsöppent a politikába, akaratlanul is, és megosztotta úgymond Magyarország népét, a rajongóit, és az erdélyi közönséget is egyaránt. Úgyhogy én valamilyen szinten nem csodálkozok, hogy ez történt, habár az tény is való, hogy nem így kellene elrendezni, tehát fenyegető SMS-eket abszolút nem szabadna kapjon emiatt, de így nem mer idejönni, tehát hogy nem lesz koncert. Nem marad ma a SZIK Fesztiválon a Majka koncert, amire a legtöbben készültek, úgyhogy majd egyszer remélni, hogy pótolni tudják, és ismét eljöhet koncertezni. Ugye volt a Vibe Fesztiválon tavaly, ott akkor még nem volt baj, de hát akkor még nem is voltak választások. Úgyhogy itt van a balhé, Majka és Nika felvétele. Most tényleg balhéban van Majka. Nem tudom, mennyire lesz kedve ezután Erdélybe jönni.

Szűzsdiszkó felvétele, 1:30, most már pontban néhány másodperc múlva. Borbolyt Csaba rengeteg hírportálon szerepel a fényképével együtt, mert hogy hétfőig lehet kitölteni a medve helyzetet is érintő kérdőívet, ez nagyon-nagyon fontos lenne egyébként, kedves rádióhallgatók. Egy felülvizsgálat részeként tehát augusztus 10-ig tölthető ki az uniós természetvédelmi irányelvekre, köztük a barna medve helyzetére vonatkozó stressz teszt. Úgyhogy aki még nem töltötte ki, az tegye meg. Borbolyt Csaba, Hargita megye tanácsának alelnöke, a Régiók Európai Bizottságának tagja és a nagy ragadozókkal való együttélés témájának jelentés evője. A tegnapi sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság által indított úgynevezett stressztesztre. Az EU az élőhely védelmi és a madárvédelmi irányelveket vizsgálja felül, a nyilvános konzultáció lakossági szakasza pedig jövő hétfőn 12:30 fog lezárulni, tehát még ennyi időnk van, és mivel a román környezetvédelmi minisztérium hivatalos állami észrevételt nem terjesztett elő a felülvizsgálati folyamatban, a lakossági vélemények különösen nagy jelentőséget fognak kapni. Miközben Romániában él Európa legnagyobb barna medve állománya, és itt történik a legtöbb embermedve konfliktus is, eddig csupán 16 kitöltött kérdőív érkezett az országból, ami az összes válasz alig 0,41%-át jelent is. Teljesen értetlenül olvasom ezeket a sorokat, ha már ennyi panasz van tényleg a medvékre, akkor hogy lehet, hogy 16 kitöltött kérdőív érkezzen az országból, holott az összes lakosság, a városlakók, minden településen lévő ember ki kellett volna már eddig töltse, nem 0,41%-nál kellene, hogy tartsunk, hanem már 84%-nál minimum itt Romániában, ha ennyi barna medve van, és szerinte, ha a romániai tapasztalatok nem jelennek meg az uniós konzultációban, a döntéshozók bizony nem tudják figyelembe venni a térség sajátos helyzetét. Úgyhogy egy picit össze kellene fogni, ha most nem hagyunk hivatalos nyomot a helyzetünkről, a következő években sem a minisztereink, sem az uniós képviselőink nem tudják majd hatékonyan képviselni azt az ügyet Brüsszelben. Úgyhogy megkérünk szépen mindenkit, hogy a kérdőív kitöltésekor érdemes a válaszadóknak saját minőségüket, például gazdálkodóként, méhészként, vállalkozóként, vagy magánszemélyként megjelölniük, hogy mivel a rendszer a szakmai válaszokat külön is fogja értékelni, és a kitöltést az urszhargita.ro oldalon magyar és román nyelvű útmutatók és felhasználható mintaszövegek is segítik, úgyhogy urszhargita.ro, ha erre kattintotok, beírjátok, tényleg 2 percetekbe telik, és mindenki ki tudja tölteni ezt a stressz teszt kérdőívet. Augusztus 10-ig van még 5 napunk.

0: Stereo. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Star Rádió.
1: Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan. DJ Snake felvételét is meg fogjuk hallgatni ebben az órában. Közlekedési információkat még várok, 0757-57-51-71 az SMS számunk. Az előbb hívott egy rádió hallgató, Zsolt, aki hallotta, hogy bejelentettem, hogy ugye Majka visszamondta a mai koncertjét a SZIK Fesztiválon, és Zsolt elmondta, hogy ő is tapasztalta azt, amikor volt a Budapest Parkban a Majka koncerten, 15 000 fős koncerten, hogy nagyon csúnyán beszélt és nagyon csúnyán viselkedett az előadó. Úgyhogy valamilyen szinten ez érthető, hogy itt most a székely nép, ugye a székelyek fel is vannak háborodva rá, mert lehet, hogy Magyarországon működik ez a stílus, de itthon nem, úgyhogy most ezért is fenyegették meg. Majoros Péter pedig le is mondta ezt a kétnapos turnéját, amit lett volna a SZIKFESZ keretein belül. És közlekedési információt pedig azért is várok tőletek, mert ha jól tudom, akkor nemrég le volt zárva még a Kossuth Lajos utca félsávja, úgyhogy a Sziget utcába terelődött a forgalom, ott pedig torlódásra lehet számítani, nagyobb a forgalom a Sziget utcában. Írjatok, lássuk, hogy mik a hírek, mi a helyzet, mennyire van nagy dugó, és a város központban még mit lehet tudni a forgalmat illetően, valamint a Bethlen utcában is, és a Bethlenfalvi úton is felfele a város kiáratánál most milyen információkkal tudtok szolgálni. Itt van a Rise Up 2007-ből, hamarosan pedig stúdió vendéget is köszöntünk, azelőtt még itt lesznek a reklámok.

0: like music. Sztárreklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
0: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió.
5: Sztár Rádió.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Inkubátorház épül Keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamosenergia termelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: Tehát lakossági villamosenergia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamosenergiáról. Energiakrízisbe vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antall Loránd RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a Kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgó csapata. A 34 éves Lincei Rose kettős mauritiusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauritiusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsi OSK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. 2 meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Bram Bergen, az Apollon Limassollal, 9:30-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió.
11: Star Rádió.
12: Star Rádió.

0: Sztár Rádió és a Sztár délután harmadik órája, 14 óra után vagyunk 14 perccel. Vendéget köszönhetek itt a stúdióban, itt van Bot Csilla, a Clear Service jóléti felelőse, magyarosan megfogalmazva. Szia Csilla, üdvözöllek!
1: Szia Erika, ismét, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Így igaz, utoljára ősszel, ugye, ha jól emlékszem, igen. Beszéltük, hogy ősszel voltatok itt akkor a kollégáddal, és beszélgettünk a Clear Service-ről, hát azóta biztos sok minden történt, vagy van, amit mesél, ismét vannak sikersztorik, ismét kaptatok díjat is, de van, akik szerintem Székelyudvarhelyen nem is tudják egyáltalán, mi az a Clear Service, úgyhogy jó lenne egy picit bemutassuk, hogy milyen lehetőséget kínáltok ti az érdeklődőknek, a rádióhallgatóknak, vagy bárkinek, aki szeret takarítani, és szeretne külföldön takarítani.
1: Azért jobb külföldön takarítani, mert jobban fizetik, mint talán itthon.
0: És vajon jobb is takarítani?
1: Szerintem igen.
0: Jobb körülmények között?
1: Igen, meg vannak adva azok a körülmények, pont jó, hogy kérdezed, ahol jól lehet takarítani hatékonyan, időben, minőségben is. És ugye itt szállodaiparról beszélünk, tehát szolgáltatóipar, mi egy takarító cég vagyunk, tehát itt naponta sok-sok szobát kell kitakarítani. És aki nem ismerné a céget, Clear Service németországi a takarító cég vagyunk. Magyar csapattal dolgozunk, több, nagyon sok erdélyi kollégánk van, tehát többnyire erdélyi, de vannak Magyarországról is. Mivel szállodaiparban dolgozunk, csak takarítással foglalkozunk, németországi 4 és 5 csillagos szállodákat takarítunk, itt tényleg egy fizikai munkáról van szó, és
0: Minden, ami takarítás.
1: Minden, ami takarítás, igen. Főleg szállodaszobákat takarítunk. Néhány szálloda kéri, hogy takarítsunk ilyen általános felületek, mint wellness, sauna, recepció, stb. De szobatakarításra specializálódtunk, és naponta több 3-4 ezer szobát takarít ki a csapatunk.
0: Az a lényeg, hogy nektek már ki van alakulva ez a kapcsolat a németországi hotelekkel, tehát ott már ismertek vagytok.
1: Igen, lassan 15 éve németországi takarító cégként működik a Clear Service. A több hotelpartnerünk is van, közel 30 szállodában takarítunk. A csapatunk változó, most vagyunk 180-an. Aztán, magyar.
0: Sok.
1: Folyamatosan bővülünk, növekszünk, hiszen egyre több szállodában takarítunk, úgyhogy ez egy jó hír, hogy igen, szükség van munkaerőre, és a bővülő szállodák miatt is bővül a csapatunk. Vannak természetesen kollégák, akik egy idő után hazajönnek, nem hát mindenki nyilván. Dolgozik velünk évekig, ezzel semmi gond, örülünk a sikereiknek, úgy gondolom, úgy lehet a cég is sikeres, hogyha a csapat is sikeres is, és úgy gondolom, hogy ezt a jól megfizetett munkával érik el.
0: És most jelenleg akkor az a 180 fő, abban vannak erdélyek is, vannak magyarországiak is, gondolom.
1: Igen, többnyire erdélyek. Nagyon sokan vagyunk, vannak Hargita megyéből. Hát 80%-a a csapatunknak erdélyi, és vannak Magyarországról is. Átlag életkor, ez egy érdekes.
0: Igen, épp azt akartam kérdezni.
1: Fiatalos a csapat, szoktam nézni a jelentkezők alapján, mivel mindenkit ismerek, így látom az életkort is. Az most jelenleg 26 év. Ugye fiatalos a csapatunk, nagyon sok fiatal kolléga jelentkezik hozzánk, főképpen akik frissen végeztek iskolával, egyetemmel, és hát pénzre van szükségük, mert mindenkinek a mai világban pénzre van szüksége. Ez egy jó lehetőség, nem csak fiataloknak, más korosztálynak is, de fiatalos a csapatunk, igen.
0: És gondolom, hogy inkább nők. Vagy vannak azért férfiak?
1: Van, nagyon sok, majdnem fele a csapatunknak. No. 60% a nő, tehát igen, 43% az férfi. Szoba fiúkkal is dolgozunk, tehát vannak szobalányaink és szoba fiúink. Mivel lehet párban is dolgozni nálunk a cégnél, ezáltal nagyon sok fiú jelentkezik, mert hogy párban lehet dolgozni.
0: Tehát akkor erre van lehetőség?
1: Így van.
0: Együtt
1: így
0: menjenek.
1: Van. Erre a lehetőséget ad a Clear Service, hogy párban lehet dolgozni, és úgy gondolom, hogy párban a célok, a motiváció erősebb. Vannak kollégáink, akik már 5-6 éve velünk dolgoznak, és olyan jól látni, hogy házat vásároltak, összeköltöznek, lassan családalapításon gondolkodnak, és párban szépen is gyűl az a megkeresett összeg, amit Németországban a fizetésből megkapnak.
0: Hát igen, biztos, hogy több pénzt fognak megkeresni Németországban, mint itthon takarításból főleg, de mesélj egy picit maga a németországi munkáról, hogy az ott hogy zajlik, tehát a jelentkezők ezt hogy kell elképzeljék, mi adott, mit biztosítotok, ugye ott van most a szállás, az étel, ital, a munkaprogram, ezekről egy picit még mesélni.
1: arról vagyunk híresek, úgy gondolom, hogy jól szervezettek vagyunk. A szállás az biztosított, kényelmes, igényesen felszerelt szállásaink vannak. Az étkezés az nem, mivel mindenkinek olyan más igényei vannak, időpontban, igények, stb. Az étel az nem biztosított, mert mindenkinek megvan a szabadsága, hogy azt egyen, amit szeretne. A szállás mindenképpen biztosított, 3 szobás lakásokat bérel a cég, tehát szép, igényes, bérelt lakásaink vannak. Közel azokhoz a szállodákhoz, ahol éppen takarítunk. Ez több városban van, jelenleg 8 városban is. És emellett a kiutazás is szervezett és biztosított. Úgy kell elképzelni a jelentkezés folyamatától kezdhetném, és aztán kitérek
0: persze,
1: a takarításra is, hogy egy, mondjuk egy jelentkező, egy érdeklődő, miután átesett a jelentkezés folyamatán, van egy képzés biztosítva itt Székelyudvarhelyen. Ez a képzés mentorprogram arról szól, hogy felkészítsünk mindenkit arra a munkára, ami várni fogja őket kint Németországban.
0: És hogyan készítitek fel? Itt Udvarhelyen a hotelben gyakorlatoznak.
1: Így van. A trénerek azt szokták mondani, hogy megtanítjuk a takarítás művészetét. Valóban egy művészet ahhoz, hogy megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amit a német hotelpartnerek is elvárnak tőlünk és a kollégáktól is. Úgyhogy takarítás művészetét oktatják a trénerek és tanuljuk. Ennek van egy rövid elmélet része, szállodaipar, vendégek, stb., de legfőképpen gyakorlat. A szép ágyvetés, a szép tusolófalak. Vendégként, amit szeretünk tisztának látni, az az elvárás a takarító szakmában. Úgyhogy van egy ilyen 5 napos képzés itt Székelyudvarhelyen. A jelentkezők függetlenül attól, hogy éppen honnan érkeznek, a képzésre szállás van itt a képzés idején is biztosítva, tehát akár Magyarországról, akár más megyékből is érkeznek, van itt szállás. A képzés az 5 napos sikeres képzés után, pénteken van az, hogy szerződés aláírás, amikor munka ajánlat van téve minden jelentkezőnek, és innentől kezdődik a tervezés ki Németországba. Beosztás alapján megnézzük, hogy éppen hol van, milyen hotelnek van szüksége munkaerőre.
0: Helyileg akkor hová külditek őket?
1: A városokban?
0: Igen.
1: Észak-észak-kelet Németország, a nagyobb városok a Berlin környéke, Lipcse, Halle, és aztán fent egészen a sziget, a Rügen szigetén is vannak szállodáink. Csodaszép, mivel a tengerpart mellett is vannak hoteleink.
0: Akkor egyben kirándulnak.
1: Egyben kirándulás is, igen. Olyan jó érzés azt hallani a kollégáktól vissza, hogy munka után elmennek tengerre, fürödnek. Van, aki a nagyvárosi életet szereti, van, aki éppen a tengerpartot, úgyhogy megvan a lehetőség a délutáni programokra is. Ez a munka a takarító szakmában ugye nem egész napos munka, nem lehet este 10-11-ig dolgozni, hiszen a vendég akkor már persze átveszi a szobát. Úgyhogy 4-5, legkésőbb 6 órakor befejeződik a munka, így van idő enni, pihenni, sétálni, tengerpartozni.
0: Tehát akkor így van a program, hogy reggeltől úgy délutánig, és minden nap, vagy vannak szabad napok is?
1: Vannak igen pihenő napok, 1 nap pihenő nap egy héten, tehát 6 napos a munka. És reggeltől, ez attól függ, hogy a hotel éppen hogy kéri, 7-től, 8-tól, akár 9-től is hétvégéken kezdődik a takarítás. Fontos azt kiemelnem, hogy mindig csapatban dolgozunk. Nincs olyan szálloda, hogy egy személy dolgozzon egy szállodába, így nincs senki magára hagyva. Csapatban élünk, lakásban, csapatban dolgozunk, így talán könnyebb egy külföldi környezetben valakinek, aki még talán sose volt külföldön, vannak ilyen kollégáink is.
0: Hát igen, mert azért, aki magányosan egyedül van, úgymond a nagyvilágban, és benne van ott a mókuskerékben, annyira tényleg nem vagány, hogy mondják, nincs kolbászból a kerítés külföldön sem,
1: így
0: de
1: van.
0: Nyilván jobban tenik, ha van társaság, például itthonról, Hargita megyéből együtt mennek ki,
1: van,
0: és hogyha
1: is
0: van lehetőség erre, hogy úgy osszátok őket, akkor persze.
1: Van ilyen is, hogy együtt jelentkeznek, együtt utaznak ki, párok, unokatestvérek, barátok, stb. Legtöbb esetben odakint talál valaki magának éppen egy társat vagy barátot, hiszen csapatban dolgozunk és élünk. Ebben is különbözünk talán, mint más külföldi munkáltatóktól, hogy biztosított, biztonságos háttér van, és tényleg csapatban dolgozunk. Van egy olyan háttér, hogy bárkinek bármire szüksége van, akár fordításra, német nyelvi fordításra, a dolgozói asszisztencia program által van lehetőség erre, orvosnál, autóvásárlásnál, büntetések kifizetésénél, úgyhogy Németországban sokan vagyunk, sok minden megtörténik, de ettől szép a szakma, úgy gondolom. Vendéglátás mindig is vonzott, és úgy látom, hogy a csapatot is, csapat is szereti, hiszen változatos a munka.
0: De jó, azért nem egy akármilyen szállodában takarítanak, úgymond, ahogy mondtad, 4-5 csillagos hotelek, hát azért lux.
1: Csak 4-5 csillagos, így van. Nagyon szép azt látni, hogy bemegyünk egy szállodába, és egy rövid pólóba lehetett dolgozni nyáron is, télen is, nyáron ott a klíma a szobákban, télen meg a fűtés. Tehát bár fizikai munka, megvan adva az a háttér és kényelem, ami csak lehet a munkatársaknak, a csapatunknak, ahhoz, hogy jól és hatékonyan tudjunk dolgozni, meg pénzt keresni külföldön.
0: És így megvannak a dátumok, hogy mikor indítotok úgymond alkalmazottakat, takarítókat, vagy folyamatosan, tehát bárki jelentkezhet?
1: Folyamatos a jelentkezés, bármikor lehet jelentkezni. A legegyszerűbb a Google keresőben már mindenki azt használja, Clear Service beírni, vagy takarítócég, németországi takarítócég, ha a Clear Service nem marad meg így a emlékezetben, és a jelentkezés az folyamatosan történik, akár telefonon, vagy weboldalon, űrlapon. A képzés az mindig hétfőn indul, de ezt majd a kollégák úgyis elmondják telefonon.
0: De gondolom, hogy összevártok úgymond egy adott létszámot, hogy csak akkor indítotok képzés, most egy személynek nem fogtok egy ötnapos.
1: Örülünk annak, hogy mentor. Nagyon sok a jelentkező, és igen, van olyan is, hogyha egy személy jelentkezik, a program az folyamatos, tehát a képzés az folyamatos, és mi annak örülünk, hogyha minél többen sikeresen végeznek a képzéssel, mert akkor annál több a csapat, és bővülhet a cég. Úgyhogy mondjuk tavaly óta is bővültünk, ennek mind örülünk.
0: Hogy látod, úgy egész évet lefedi ez a munka nyilván, tehát hogy nem szezonális munkára hívjátok most ti a jelentkezőket, de hogy mikor van a legtöbb jelentkező? Melyik évszakban?
1: Talán tavasszal és ősszel ez a tapasztalat. Nálunk a cégnél, a Clear Service-nél nyáron van a fő szezon, és aztán úgy utószezon. Folyamatos a munka, mindig vendégek mindig vannak a hotelekben, úgyhogy van, amit takarítani. Nyáron talán több a németországi belföldi turizmus nagyon jól működik, ezáltal több a szoba, amit nekünk kell kitakarítani. Ezáltal több a jelentkező és a csapatunk is szépen jól lehet keresni, főleg nyáron, mivel órabéres a kifizetés, így a több óra, munkaóra gyűlik, így meg lehet keresni 2200, akár több nettó fizetést is egy hónapban.
0: Gondoltam, rákérdek az árakra, nyilván ez érdekli a legjobban az embereket, az érdeklődőket, de akkor már el is mondtad, úgyhogy ez nem rossz. Mondjuk azt, hogy nagyon jó.
1: Így van, úgy gondolom, hogy a magas fizetéssel tudunk büszkélkedni. Ebből a fizetésből a saját költség az tényleg csak a megélhetés, tehát az étkezés, esetleg utazás, kirándulás, a saját igényeket kell kifizetni, mivel a szállás kiutazás biztosított, így még több pénzt lehet félretenni a megkeresett fizetésből.
0: Az, hogy szállás biztosítva van, az nagyon jó. Tehát, hogy arra ők nem kell költsenek.
1: És Németországban elég drágák a szállások.
0: Igen, azért is mondom.
1: Ez fontos, hogy a csapatunknak kényelmes szállásuk legyen.
0: Azért is mondom. Mondtad, hogy biztonságos, megbízható cég a Clear Service. Emlékszem, ősszel is hoztatok egy szép díjat, ide ki volt rakva.
1: Igen.
0: Most nincs kirakva semmi, de hogy van díj?
1: Van, most egy oklevelet hoztam.
0: Na, ott van.
1: Ez egy idei díjunk, megemlíteném. Bár én úgy érzem, mindig is tudtuk, vagy a csapatunk tudta, hogy megbízható munkaadók vagyunk. Ezt most a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elismerte.
0: Mutathatjuk.
1: Az elismerés 3 évre szól, a németül és magyarul is, tehát olyan szervezeteket, vállalatokat díjazott a Német-Magyar Iparkamara, mint kórházak, mint vendéglátó, ipari és szolgáltató cégek, és mi, mint magyar csapattal szerényen pályáztunk, és annál büszkébben jöttünk el ezzel a díjjal, hogy mi is megkaptuk. Megbízható munkaadó díj a neve, és ez három évre szól. Ennek az a jelentősége, hogy ez egy kivizsgált cégeket díjaztak ezzel a pályázattal.
0: Milyen kritériumokat vettek figyelembe?
1: Főképpen a dolgozói jólétet, a megbízhatóságot, ahogy a díjnak a neve is mondja, hogy megbízható cég vagyunk. Már azáltal, hogy 15 éve a németországi piacon és szállodákban takarítunk, egy előnyt jelentett. Figyelembe vették a fizetést, a dolgozói jólétet, a lakásokat, azt, hogy milyen programmal, milyen segítséggel indulnak a kollégák ki külföldre egy ismeretlen környezetbe, és így elsőként a díjazottak között vagyunk mi is, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
0: Tehát, hogy megnyugtathatja az érdeklődőket, hogyha félnének, hogy díjazott a cég, tehát megbízható és még biztonságos is a Clear Service, nem kell félni semmitől, és vannak sikersztorik, amint említetted, akkor már épült ház is?
1: Vannak bőven, igen, nagyon jó látni a fotókat, hallani a történeteket, kérdéseket kollégáktól, hogy mit is értek el azáltal, hogy velünk dolgoztak a cégnél. Minél többet dolgozik velünk valaki, természetesen több megtakarítás gyűl, több a fizetés, de nagyon jó azt hallani már az első pár hónapban, a fiúk nagyon szeretnek autót venni, az új Audi, az új BMW, már ezzel jönnek haza első szabadságra, és volt olyan is, aki már bejött hozzánk a Székelyudvarhelyi irodába kávézni, és dicsekedve mutatta az új autóját. Ezek kis sikerek, aztán van, aki egyetemre gyűjt tovább tanulásra. Párok főképpen házvásárlás, házépítés, ilyenek is vannak, folyamatban panziókat nyitottak, fodrásszalonokat Csíkszeredában. Úgyhogy vannak ezek a történetek, amiket jó hallani, és tudjuk, hogy a nálunk megkeresett pénzből ez sikerült.
0: Igen, biztosítjátok az alapot akkor az elinduláshoz, legfőképp ugye a fiataloknak.
1: Mindenképpen,
0: és,
1: igen.
0: Veletek találkozhatnak, ha egy kávéra is, de a Bethlen utcában találnak meg, mint Clear Service, az hol van pontosan?
1: Bethlen utca 13-as, lehet az irodában jönni, uh-huh. Kollégáink, mi is ott vagyunk, ott történik a képzés egy része, az adminisztráció, ugye maga a munka, a takarítás az már Németországban, úgyhogy lehet keresni minket az irodában, weboldalon, Clear Service vagy takarító cég. Úgyhogy,
0: ha valaki nem tud németül, akkor az nem gond.
1: Nem gond. Kezdetleges nyelvtudás nem elvárás, nem szükséges tudni németül az elején, bár van német óránk, itthon személyesen és online folytatódik kint Németországban, hiszen fontos a fejlődés. A német hotelek elvárják a csapatunktól, hogy egy jó reggeltet köszönni.
0: Jaj,
1: a szobaszámok. Bár nincs közvetlen kapcsolatunk a szálloda a más dolgozóival, a német nyelvtudás azért fontos kint Németországban, de nem elvárás. Természetesen, aki már tud németül, az nagyon jó, hiszen előre lehet lépni a szakmában, nem csak szobafiú és szobalányaink vannak, hanem csekerök, kapcsolattartók, területvezetők, ezek már nagyobb pozíciók, amihez szükséges kisebb és több nyelvtudás is, német nyelvtudás.
0: Hát főleg ugye azokat a kifejezéseket, amit ott a hotelben kell, hogy alkalmazzanak.
1: Pontosan,
0: a takarítás ideje alatt
1: oktatunk, így van. Igen.
0: Valami maradt ki még, Csilla, szerintem, hogy nagyjából mindent elmondtunk.
1: Igen, éppen eszembe jutott, a napi munkához az is hozzátartozik, hogy a kollégáink tableten kapják a szobalistát.
0: Jaj, na igen, ezt, modern.
1: Modern, ezt szeretném így elmondani, és dicsekedni kicsit, hogy nem szobalistával dolgozunk papíron már, annyira fejlettek és digitalizáltak vagyunk, hogy a csapatunknak mindenkinek van egy tablet kiosztva, és azon kapják meg azt a szobalistát, amivel aznap dolgozhatnak és dolgozhat. És ez úgymond egy dicsekvési lehetőség, hiszen annyira modernek és digitalizáltak vagyunk, hogy próbálunk fejlődni. Talán ezért is szeretnek a fiatalok nálunk dolgozni, hogy jó érzés egy tablettel megjelenni reggel munkában, nem pedig mondjuk papíron és a recepciónál, ezzel sok idő eltelik. Így tudunk lenni jól szervezettek és hatékonyak is, úgyhogy ezt még jó megemlíteni.
0: Mindenképp. Szerintem, remélem, hogy felkeltettünk legalább ilyen rádióhallgató figyelmet arra, hogy jelentkezzenek nálatok. Minden részletet és egyéb kérdésre válaszokat azt a Clear Service oldalán, vagy a Bethlen utcában, hogyha felkeresnek titeket, akkor ott kapnak. Köszönjük szépen, hogy ismét jó hírekkel jöttél, ismét van díj, ismét sikerélményeket osztottál meg velünk, és hát, hogyha fél év múlva jöztök, akkor lehet, hogy még több mindenről tudunk beszélgetni, addig már hátad meghaladjátok a 200-at, a létszámot.
1: Reméljük, bízunk benne. Sikersztorik azok vannak, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy úgy sikeres a cég is, a Clear Service is, hogyha a kollégák is sikeresek, úgyhogy közös az érdem, a siker, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Továbbra is sok sikert kívánok, és akkor ennyit én is tudok németül, szerintem most már ők is tudnak, hogy tschüss.
1: Tschüss, igen, bis morgen, auf Wiedersehen.
0: Szép napot, Csilla.
1: Köszönjük szépen, köszönöm, szia. Hangulat és stílus. Kedvenc rádiójában.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

lesz pár perc múlva, elérte a hőmérő higanyszál a 32 Celsius fokos Székelyudvarhelyen. Ha tehetitek, akkor most, ezekben a percekben ne tartózkodjatok a tűző napon, igyatok, fogyasszatok sok-sok vizet, folyadékot és természetesen friss gyümölcsöt és zöldséget ebédre. Például desszertnek jöhet a dinnye, a görög dinnye, azt imádom én is nagyon, magas a víztartalma, úgyhogy egészséges gyümölcsről beszélgetünk. Én pedig hozom Accent felvételét, Happy People, Happy Faces, remélem mindenki happy ma. Hamarosan jönnek a hírek, aztán belecsapunk a Sztár délután 4. órájába.

0: Inkubátorház épül keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamos energiatermelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: Tehát lakossági villamosenergia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamosenergiáról. Energiakrízisben vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antal Lórán, RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a kerekerdői hegyi vadász alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsio SK labdarúgó csapata. A 34 éves Lincei Rose kettős mauritiusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauritiusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsio SK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. Két meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Brann Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió.
9: Sztárrádió. Sztárrádió.

Vili Vilajem felvétele után érkezik Kocsis Tibor, Hello Budapest címmel énekel Tibor, és hogyha már Budapestről hallgatunk egy dalt, akkor megérni, hogyha Budapestről is beszélgetnénk, mert képzeljétek, hogy a budapesti országház lett Európa legszebb építészeti nevezetessége. Ezt tegnap tették közzé a hírportálokon, úgyhogy első helyen végzett a brit utazási magazin Európa legszebb építészeti nevezetességeit bemutató friss rangsorában a szerkesztőség az ENSZ európai ország listáját vette alapul, Oroszország, Fehér Oroszország és Ukrajna kivételével. És minden országból kiválasztotta azt az épületet vagy építészeti nevezetességet, amely szerintük a leginkább megérdemli a figyelmet. És az így összeállított 40 helyszínt felvonultató listán történelmi paloták, középkori várak, ikonikus apátságok és modern épületek mellett olyan világhírű látványosságok is szerepelnek, mint például a római Trevi kút, viszont a rangsor élére végül Magyarország legismertebb épülete, a budapesti országház került, amely olyan ikonikus európai nevezetességeket előzött meg, mint például a bécsi Belvedere palota, a svájci várak vagy a franciaországi apátságok. Büszkék lehetünk erre, mert rengetegen járunk mi is Budapestre és gyönyörködünk minden egyes kiruccanásunk során ebben az épületben, ebben az országházában. Én még nem voltam bent, nem volt szerencsém még bemenni, de nagyon sokan voltatok már innen udvarhelyről. Hát aki nyáron most még augusztusban készül Budapestre, akkor mindenképpen egyet sétáljon a rakparton, csodálja meg ezt a toplistás, ugye első helyezett országházat, és menjen fel a Citadellára, az is fel van újítva, gyönyörű szép a kilátás, onnan belátod egész Budapestet, és hát valamit csinálni ott bőven nyáron, úgyhogy igen, ez a dal, ami most következik, lehet az is, hogy egy picit ad egy lendületet ahhoz, hogy valaki kiruccanjon egy pár napra szabadsága alatt Budapestre. Gyere!

A Ricska az a személy, aki nem szereti az Abbát, a svéd pop együttest. Ugye 1972-ben alapították Stockholmban, imádjuk az Abba dalait. Így nyáron is strandidőben 3:30 után 6 perccel épp látom Dávid Endre alpolgármester bejegyzését, felháborító. Nagyon nincs rendben, hogy ilyen állapotok uralkodjanak egyes városrészeken. A szabály egyszerű, az utcán viselkedni kell, a városban pedig nem szemetelünk, ezt mindenki be kellene vissza az agyába. A helyszínre konténert szállítottak, amilyen fényképeket kiraktak, a hulladékot felhalmozó személyeket pedig felszólították, hogy takarítsák el maguk után a szemetet. Egyeztetett az alpolgia helyi rendőrséggel is, hogy kiemelten figyeljenek az ilyen esetekre és felügyeljék a takarítást. Mert hogy egy rendezett, tiszta városban szeretnénk élni. Ez a halom, ez nem tudom, hogy hol lehet, melyik városrészen, hát szerintem mindenki egyet tippelhet, de reméljük, hogy ebből ők is tanultak, és mindenki tanul. Ne szemeljetek Székely-Udvarhely utcáin, sehol egy városrészen sem. 8-tól 5:30-ig pedig szóljon a zene Out Csillától.

0: kezdettől. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy alambéria.ro oldalon.
1: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az

Don't Stop the Music, énekli Rihanna. Hát biztos, hogy nem fogom megállítani a zenét, sőt, hozom Kygo és One Republic felvételét. Itt lesz 4-es Street, de mindezek előtt Jennifer Lopez dalát fogjuk meghallgatni 2002-ből. A híradó előtt még ez a három dal fog beleférni, aztán a

0: Inkubátorház épül Keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamos energiatermelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: A lakossági villamos energia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamos energiáról. Energiakrízisben vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antall Loránd RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgó csapata. A 34 éves Lincei Rose kettős mauritiusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauritiusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsi OSK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. Két meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Brann Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, a meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor,

0: hagyományos áron. Nézz be a Bethlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.

Star Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Hozom a nyári dalokat a következő percekben is. És hát teljesen rossz híreket olvasok folyamatosan valamilyen balesetről, valamilyen autós manőverről. Hát itt most teljesen kiégett egy kis teherautó. Marosvásárhelyen és egy ember megsérült, tették közzé a hírportálok. Lássuk, mi történt. A tűzben a jármű teljesen megsemmisült, a lángok egy közeli házban és egy másik autóban is károkat okoztak, egy férfit pedig kórházba szállítottak. És nem tudom, ti láttátok-e, mi történt Csíkszeredában is. Ittasan is jogosítvány nélkül ült volán mögé valaki, hát egy 30 éves helyi férfi, aki meg is sérült, és egy épületnek, szó szerint egy háznak ütközött egy személyautó tegnap késő este a Fürdő utcában, Csíkszeredában. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint közúti baleset történt, tehát 23 óra körül tegnap, és egy 30 éves csíkszeredai férfi személy gépkocsijával közlekedett, viszont a vizsgálat során még tisztázandó okokból elvesztette uralmát a jármű fölött, lesodródott az úttestről, majd az épületnek egy háznak ütközött, ahol egyébként a kommentek szerint egy 3 gyerekes család tartózkodott. Hát szerencsére, hogy nem sérült meg senki a családból, és nem hajtott be a nappal kellős közepébe, miközben épp sorozatot néztek, ki tudja. A helyszínen elvégzett alkoholszondás vizsgálat 0,61 mg per liter tiszta alkoholt mutatott ki a kilélegzett levegőben, úgyhogy hát jócskán ittas volt ez a sofőr. Úgyhogy a rendőrségi adatbázis ellenőrzése során az is kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, egyetlen jármű kategóriára sem, és ez ügyben ugye engedély nélküli járművezetés, alkohol befolyása alatti járművezetés és gondtalanságból elkövetett testisértés gyanújával indult büntető eljárás, őt pedig kórházba szállították, mert megsérült. Ha bármilyen részletet látok, olvasok, akkor még elmondom azt nektek. Érkezik Rúzsa Magdi! 16 óra 19 perckor. Óvatosan az utakon, ilyen esetekről ne kelljen beszámolni holnap.

DJ Bobo feldolgozása. Történelmi a szájpusztít a Partiumban, a mezőgazdaság már oda lett, most a kiszáradó falvak ivóvízért folyik a harc, hát kegyetlen, ami van, a Bihar megyei határban a csend szinte süketítő. A kiégett kukoricások zörgésén kívül semmi sem töri meg a csendet, amit a rekkenő hőség szabadít a tájra. Hát az évszázados rekordokat megdöntő aszály nem csak a termést perzselte fel és hozta csődbe a gazdákat, de a kutak és folyók kiszáradásával már a lakosság ivóvízellátását fenyegeti. A vízügyi szakemberek pedig jelenleg a lakossági vízellátásra helyezik a hangsúlyt. Eközben Bukarestben ugye a bürokrácia és a politikai bizonytalanság miatt még a tavalyi aszálykárok kifizetése sem történt meg, miközben az idei kukorica és napraforgó termés is teljesen odaveszett sajnos, az állattartók pedig sosem látott nehézségekkel szembesültek, aminek hatására családi gazdaságok egész sora csődbe mehet. Nem lehet egyszerű tényleg a gazdáknak, tehát itt mi olvassuk a hírportálokat, és mi köszönjük szépen egy-egy helyen, jól vagyunk a térségben, de nem mindenki tud dicsekedni, és tényleg pusztító történelmi asszály van Romániában és Magyarországon is egyaránt. Hát most is országszerte van, ahol 37-38 fokot is lehet mérni, úgyhogy mi még örüljünk ennek a 32-33 foknak, ami itt van Székelyudvarhelyen. Legyünk jégszívűek. BSV és Nagybogi érkezik egyébként. Nagybogi ma fog fellépni a Szigfeszt Sziválon, Sepsiszentgyörgyön.

Ötödike délután van irány a strand mindenkinek. Hozzászólnak a legnagyobb nyári slágerek változatosan, legközelebb pedig holnap találkozunk itt a Sztár délutánban. Drolkori felvételével fogok elköszönni az elmúlt órákban. Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Minden jót, szép délutánt, aztán szép estét, vigyázzatok magatokra!

0: like music.
1: Sztár reklám. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Inkubátorház épül Keresztúron, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn, selejtezőt játszik a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Székelykeresztúron vállalkozói inkubátorház épül közel 12,6 millió lejes támogatással. A beruházás finanszírozási szerződését már aláírták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a megvalósítást pedig Hargita megye tanácsa is támogatja. Az inkubátorház a kezdő kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, elsősorban a legfeljebb 3 éve működő cégek, valamint az informatikai és kreatív iparágakban, a turizmusban és a fenntartható épített környezet területén tevékenykedő vállalkozások számára. A projekt befejezését 2028. júniusára tervezik. Komoly kihívások elé állítja Romániát a rendkívüli szárazság és az energiatermelés visszaesése. A csernavodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása miatt csökkent a hazai villamosenergia termelés, ezért az ország importra szorul, miközben a térség más államai is hasonló gondokkal küzdenek a hőség és az alacsony vízszint miatt.
1: Tehát lakossági villamosenergia áram elvételéről nem kell beszélni, hiszen a mindenféle stratégiai dokumentumok alapján is a lakosság az az utolsó kategória, akit bármilyen krízis esetében lekapcsolnának a villamosenergiáról. Energiakrízisben vagyunk, viszont most hatékony döntésekre és lépésekre van szükség.
0: Mondta híradónknak Antal Lóránt, RMDS szenátor. A szakemberek szerint a megoldást a hazai termelési kapacitások gyors bővítése és a korábban leállított erőművek szükség szerinti újraindítása jelentheti, mivel az ipari fogyasztás visszafogása csak átmeneti segítséget nyújt. A hatóságoknak ugyanakkor sikerült biztosítani a csernavodai atomerőmű további működéséhez szükséges vízmennyiséget, így egyelőre elkerülhető volt újabb blokk leállítása, de az energiaválság továbbra is az egész régiót érinti. Lőgyakorlatot tart a Kerekerdői Hegyi Vadász Alakulat. A katonaság közleménye szerint a gyakorlatot csütörtökön, augusztus 6-án 9 és 12 óra között tartják a Kerekerdői lőtéren. Arra kérik a lakókat, hogy az említett időszakban kerüljék a környéket. Védőjátékost igazolt a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgó csapata. A 34 éves lincei Rose kettős mauríciusi és francia állampolgársággal rendelkezik, legutóbb a görög Aris Szaloniki játékosa volt, pályafutása során azonban megfordult az Olympique Lyon, a Lorient, a Bastia és a Legia Varsó együttesében is. A mauríciusi felnőtt válogatottban 25 alkalommal szerepelt. A Transfermarkt adatai szerint jelenlegi piaci értéke 125 ezer euró. A Sepsi OSK a bajnokságban jövő hétfőn este 9:30-tól fogadja az FCSB-t a Sepsi arénában. Több odavágót is lejátszanak ma este az Európai Labdarúgó Kupák selejtezőiből, pályára lép a Ferencváros is. A magyar csapat az Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában 9:40-től a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja. A Bajnokok Ligájában 7:30-tól a dán Aarhus az azerbajdzsáni Szabát fogadja, este 9:00-től Fenerbahce Sturm Graz odavágót játszanak. 2 meccs lesz a Konferencia Liga selejtezőiből ma, 20 órától a kolozsvári út búcsúztató norvég Bram Bergen, az Apollon Limassollal, 9:50-től a Paksot kiejtő Panathinaikos a CSKA Szófiával csap össze. A mai nap folyamán is tovább tart a kánikula, meteorológusok szerint nem lesz eső, a déli és délutáni csúcshőmérsékletek a 34-35 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

soha sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098

0: Szi Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
1: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztáp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Dexter's Bridge. That was cool.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfeel edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfeel, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallott.

0: tükösön, minek az a bolond dzsanga? Tudod, hogy csak magadnak ártasz el? Miért nem lazulsz, hogy iszol egy koktélt, vagy egy port, vagy valami?
1: Tudom, bratyász, hogy nem jó, de mégis csinálom. Igazad van, de hát ilyen vagyok, én már sose változok.
0: Na jó van, vigyázz magad, röcskösem.
2: Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyeknél nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
11: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
13: Közérdekű hirdetés következik.
14: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
13: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music. Star reklám.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 07 41 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak!
9: Sztár Rádió!

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mégsem kapuja, megvendélik. Mégsem tudod, hogy mit akar. Hiába döngeted.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

hozzád. 100.8. Put your hands in the air.

Sing! That's right!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Sajnálom, sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.